Mire leállnak a metrók, mint kialusznak a lámpák, nem megy a taxi tovább, ég nyeli föld zsivaját. Éjszaka támad a földön, mégsem rejt a sötétség. Eltelt 2000 év, eltelt 100 000 év. Jönnek a rút, nyomorultak Abaddon hadseregében, megtört esküszegők, meggyilkolt csecsemők. Jönnek a néma halottak a mélység gyászmenetében. Rabszolgák sora jő, rettenetes haderő. Várják csöndben a sáskák angyaluk ősi parancsát. Harsan a trombita szó, csontba velő beható. Mélybe vetik magukat kesejű orrú uzsorások. Pusztul a tőke, a pénz, szétmegy az ördögi férc. Omlik a bank meg a gyár, hova mélység angyala száll. Sok súly képzeti szét önmaga szerkezetét. Dőlnek a tornyok, a házak, nincs hova bújni a széltől. Ömlik a lúgos eső, málik a gránit. Amsterdam, Kalifornia, New York, Sydney, Chicago, Bécs, Boston, Budapest, Belfast, Bombukarest. Mind oda van most már ez a füllesztő bujanyüsgés. Szétbukkan Hollywood, sztárok végszava búg. Reszket ezernyi miniszter, gangster, szajha, menedzser. Nincs sürgős telefon, nincs jel a fővonalon. Pusztul a fényűzés, oda minden, vége a dalnak. Nem térül meg a bűn, sok teve izzad a tűn. Búrjánzó buta kígyókká alakulnak a drótok. Lustán kúszik elő kobra fejű gumicső. Hullnak a csontok az összes hullaszemű manökemből. Csávos nyakcsigolyák, málnak a Barbie babák. Párzik a béka a lóval, nagy lihegés van a tóban. Lágy Coca-Cola a tó, árad a kóla folyó. Ellepi végig a várost, hömpölyög át a világon. Sűrű néma az ár, mélyén erjed a sár. Úszik az édes lében, nagy puha műanyag éden. Néhány kis buborék jelzi, hogy itt van a vég. Béka király szemed ülled, sáskahadak hegedülnek. Immár teljes a mű,